0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök május 21-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. A horvát kormány újabb rendeletekkel akadályozta az üzemanyag árak emelkedését, szigorúbb ellenőrzésén a horvát határon. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses, kellemesen meleg időt láttak elővidékünkre holnapra.
1: Híreink következnek.
0: A horvát kormány hétfőn új rendeleteket fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról és a jövedéki adók mérsékléséről. A döntésnek köszönhetően nem drágult a benzin, a gázolaj, a kék dízel és a cseppfolyós gáz ára pedig csökkent. A kormány közlése szerint a benzin jövedéki adóját további 2 eurócenttel csökkentenék, annak érdekében, hogy az üzemanyagára a korábbi szinten maradjon. Emellett 2 hétre meghosszabbították a dízel jövedéki adójának csökkentését, amely így az uniós szabályok által megengedett legalacsonyabb szinten marad. A benzin literenkénti ára továbbra is 1,64 euró maradt, a gázolaj ára 6 centtel 1,66 euróra, a mezőgazdaságban és halászatban használt kék dízelé pedig 7 centtel 1,15 euróra csökkent literenként. Mérséklődött a cseppfolyós gáz ára is, a tartályos gáz kilogrammonként ára 14 centtel 1,44 euróra, a palackos gázé ugyancsak 14 centtel 2,02 euróra csökkent. A kabinet hangsúlyozta, beavatkozások nélkül az üzemanyagárak magasabbak lennének. Számításaik szerint a benzin literenkénti ára 1,82 euró, a gázolaj 1,87 euró, a kék dízelé pedig 1,22 euró lenne. Az árakat továbbra is a fosszilis üzemanyagok előző 2 hetes alapára alapján számítják ki, meghatározott kis kereskedelmi árréssel. Horvátország az első között vezette be az Európai Unió legújabb biztonsági rendszerét, amely teljesen átalakítja a megszokott okmányellenőrzési eljárást. Már élesben működik az új digitális platform, amely a 3. országból érkező lakosokat érinti. A közlekedés gördülékenységét célozza az a biometrikus regisztráció, ami minden eddiginél pontosabban naplózza a határátlépések helyszínét, és számolja a Schengeni övezetben eltöltött napokat. Az új technológia miatt az útlevél bemutatása mellett plusz adatszolgáltatása is szükség lesz. A horvátországi határátkelő helyeken bevezetett rendszer lényege, hogy a papír alapú adminisztrációt egy egységes adatbázis váltja fel. Az utasoknak első alkalommal új lenyomatot kell adniuk, és egy digitális arcfotó is készül róluk a termináloknál. Ezzel a pecsételés kora lejárt, a belépést immár automatizált naplózás fogja rögzíteni. Bár a kezdeti regisztráció némileg növelheti a várakozási időt, a későbbi utazások során a felismert adatok miatt felgyorsul majd a közlekedés. A fejlett szoftver pontosan követi a Schengeni övezetben engedélyezett 90 vagy 180 napos tartózkodási időkeretet. Ha valaki túllépi a limitet, a rendszer a kilépéskor azonnal jelzi a szabálysértést a hatóságoknak. A horvát szervek már tavaly óta tesztelték az infrastruktúrát, így a főszezonra érkező turisták már egy teljesen felkészült rendszerrel találkoznak az autópályák végén. A horvátországi hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak a főszezoni roham zökkenőmentes kezelésére, ám a nyaralás tervezésekor a magyar autósoknak mindenképpen számolniuk kell a termináloknál kialakuló hosszabb várakozási idővel. Bár az ellenőrző pontokon elhelyezett biometrikus szkennereknél az adatok rögzítése kötelező érvényű lesz az érintettek számára. A megszerzett információkat szigorú titoktartás mellett kezelik, és kizárólag a határrendészeti szervek láthatják azokat. A határátlépés lassulását az okozza, hogy a rendvédelmi szerveknek a nem uniós tagállamokból, azaz a 3. országból érkező utazókat kell új lenyomatvehitellel és fotózással regisztrálniuk. Ugyanakkor az uniós állampolgárok, így a Horvátországba utazó magyar autósok is teljes mértékben mentesülnek a biometrikus eljárás alól. Az idén nyáron a magyar vendég Horvátországban jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak, apartmant választanak, és leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt. A foglalások területi megoszlása alapján a legtöbb magyar vendég el a Karneröből, a Dalmácia Zára és az Isztria régiókban találkozhatunk. A szállás.hu előfoglalási adataiból kiderült, hogy a főszezonban Virc, Rikvenica és Starigrad a magyar vendégek kedvence, ha a horvát nyaralásról van szó. A családok körében ugyanez a sorrend, míg a páros foglalások esetében Rikvenica az élen, mögötte Rovinj és Nyivice következnek. Ismertette a részleteket a szállás.hu. A lista vezető települések a magyar határtól 3-4 órás utazással, autóval könnyen megközelíthetők, de nem csak ezért népszerűek. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi Horvátországban. 10-ből közel 8 vendég apartmant válasz a horvátországi pihenéshez, ami még a tavalyi kimagasló arányt is felülmúlja. Ezzel szemben a szállodai elhelyezés jóval kisebb hányadot képvisel a piacon. A hotelek beszóló foglalások aránya jelenleg 14%.

2001-ben az UNESCO felhívta a tagállamait arra, hogy a részvételükkel és aktivitásukkal támogassák a kulturális fejlődést és a nemzetek közötti jobb együttélést. A Nemzetközi Nap célja, hogy a különböző kultúrák jobban megismerjék egymás értékeit, részvételükkel segítsék a másik csoport fejlődését. Így megteremtődik az az alkalmazkodás, amit a békében élés diktál. Minden népnek fontos, hogy megőrizzék a hagyományaikat és fennmaradjanak a szokásaik. Ez a küldetés lehetetlennek tűnik egy ellentétekkel, háborúkkal tűzdelt világban, ahol nem tisztelik egymás vallását és nehezen fogadják el, hogy vannak, akik más szabályok szerint élik életüket. Jelenleg a világban tapasztalható hanyatlás az erkölcsi értékekben, valamint az egyre több helyen fejét felütő írástudatlanság, drogozás, bűnözés az oka annak, hogy miért nem vagyunk megértőek és toleránsak. Ezek jelenléte a saját területünkön és környezetünkben is bajt okoz, ezért nagyon nehéz lesz más kultúrák támogatása. Ahhoz, hogy a fenti cél megvalósulhasson, az emberiségnek egyénenként, önálló identitásként kell jól állapotúnak lenni, és akkor képes lesz kiszélesíteni a látókörét és meglátni azt, hogy teremtenünk kell a másokkal való jó viszonyunkat. Vállalnunk kell, hogy rajtunk múlik a jövők, gyerekeink és unokáink jövője. Aki elutasítja a mások által felkínált együttműködést, és ő sem kínálja az ő együttműködését, az csak befelé forduló, magányos életet fog élni. Vannak csoportok, akik felismerik azt, hogy csak is az egyén szándékain és döntésein múlik minden. Amikor az ember egymaga a lehető legtöbb jót próbálja tenni az élete legtöbb területén, akkor jól fog haladni. A Ron Hubbard által írt Az út a boldogsághoz című erkölcsi útmutató pontjait betartva békés szomszédságot tudunk fenntartani, nem csak a közvetlen környezetünkben, hanem az ország határon túl is. A füzet megismertetése a társadalomban a fenti cél elérését támogatja. A próbálj úgy bánni másokkal, ahogy te szeretnéd, hogy ők bánjanak veled, idézett a füzetből méltó mottoja lehetne a kulturális sokszínűség világnapjának. Elfogadva és tisztelve más népek kultúráját, mi magunk is hasonló bánásmódban részesülhetünk. A világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres erőiről. Az elmúlt évtizedekben Magyarországon többféle módon is sor került a fegyveres erők tagjai ünneplésére. 1940-ben kormányzói rendelet június 28-át jelölte ki Honvéd nappá. A rendelet szerint a Honvéd nap a fegyveres erők ünnepe, a katonai szellem és hadsereg belső erejének ünnepélyes megnyilatkozása a nemzet színe előtt. Az 50-es évektől 1991-ig szeptember 29-e volt a fegyveres erők, illetve a Magyar Honvédség napja. Egy 1992-es évi kormányrendelet értelmében 1992-től a Magyar Honvédelem napja május 21-e. Ez a nap Budavár 1849-es évi megvívásának napja. Ezen a napon foglalta vissza az ország fővárosát a Görgei Artúr tábornok által vezetett honvédsereg, Henci osztrák császári tábornok csapatából. A komáromi vár felszabadítása után a magyar szabadságharc politikai és katonai vezetői Buda visszafoglalását tűztek ki célul, mely megfelelt a közvélemény várakozásának is, hiszen a főváros az ország szuverenitásának szimbóluma volt. A támadás gyors és látványos győzelemmel kecsegtetett, ami alkalmat adhatott a hadseregnek a pihenésre és az újoncok felvételére.

0: időjárás jelentés.
1: Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses volt vidékünk mai időjárása. A délutáni órákban a felhőzet megerősödött, helyenként jegyeztek kisebb csapadékot. Eszéken délben 23 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1022 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses, kellemesen meleg időt láttak elő vidékünkre holnapra. Gyenge vagy mérsékelt északi, észak-keleti irányú szél fúj. A hőmérséklete nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 13 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 25 Celsius fokot. Május 21-i adásunkat hallották, kedves hallgatók. Gyermeket a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.